0: tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Még a nyáron megérkezhetnek az uniós források, mentik az őzgidákat, futóverseny lesz holnap. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Augusztus végéig megérkezhet az uniós források első részlete. Idén 10 milliárd eurót hívhat le Magyarország, ha addig sikerült törvényben rögzíteni a korrupció ellenes intézkedéseket, jelentette be Vitézy Dávid miniszter. Azt mondta, ebből a pénzből egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozásfejlesztési programokat finanszíroznának. Hozzátette azt is, további 4 milliárd eurót 2029-ig kell majd felhasználni. Ezt az összeget közösségi közlekedésre, környezetvédelmi és árvízvédelmi intézkedésekre, valamint az asszály elleni védekezésre költenék. A kormány szóvivői tájékoztatón szó esett egyebek mellett arról is, eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a következő tanévtől. Péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, illetve felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását. Mentik az őzgidákat. A kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel, majd biztonságba helyezik a veszélyben lévő állatokat. Tavaly országszerte 278 őzgidát és 26 fészekaljat sikerült megmenteni. A program folytatásáról Szabó Lászlót, a Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét kérdeztük.
2: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, megvan az át repülendő terület, amit kaszálnak, lehet látni, hogyha őzgida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, a ősukta találkoznak. Egyre több a drónos is, a gazdák is kezdik megismerni a programot, csak velük együtt működhet. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
1: Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégére. A holnap délelőtt esedékes megmérettetés előkészületei már ma megkezdődnek a Városligetben, vasárnap délelőtt pedig lezárják a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A közösségi közlekedés is változik emiatt. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Erre inkább télen, délkeleten, majd később keleten, északkeleten kell számítani. A szél gyenge, mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban erősek lehetnek a széllökések. Délután 22-28 fok várható. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz. Továbbra is hideg front hat a szervezetünkre.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Eltörlik a pedagógusok teljesítmény értékelését, fontos kérdésekről döntött a kormány, terjed a sertéspest is. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Lezárul egy korszak, eltörli a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A következő tanévtől erre már nem lesz szükség, mert a kabinet szerint a jelenlegi szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a tanárokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan megújulás a cél, amely a hatékonyságot és a szakmaiságot szolgálja. A kormány szóvivői tájékoztatón szó esett egyebek mellett arról is, jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, illetve felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását. Több mint 1300 gyorshajtót kapcsoltak le a múlt hónapban Budapesten. A főváros 6 kerületében ellenőriztek az egyenruhások. Extrém eseteket is rögzítettek. Az Andrássy úton például egy sofőr 50 helyett 122 km/órával száguldott. Ő több mint 300 ezer forintos bírságra számíthat. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmárberekben. Ilyen eset eddig idehaza még nem történt, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta a rádiónknak Nemes Imre, a Népih elnöke, országos főállatorvos.
2: Életbe kellett léptetni a legfontosabb Európai Uniós és Magyarországi jogszabályok szerint intézkedéseket, ami azt jelenti, hogy ezt az állomány haladéktalanul fel kell számolni, és természetesen közben pedig a telep körülre 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, vért vesznek, és ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található, az állampolgárok fogyasszák teljes bizalommal.
1: A betegség ellen kiemelten védekeznek a sertéstartók. Néhol napos, néhol felhős időnk lesz ma. Elszórtan eső, zápor, zivatar kialakulhat. A szél csak ritkán lélénkülhet fel. A legmagasabb hőmérséklet 22-28 fok között várható. Holnap is a maihoz hasonló időre készülhetünk, időnként felhőkkel, közel 30 fokkal, jelentősebb eső nélkül. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenterhelés ismét erősödik, a pázsit fűfélékre érzékenyek tüsszöghetnek most sokat. Front azonban nem érkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggelt kívánok minden korán kelőnek. Indul a hónap és a nyár első hétvégi rock reggele. A mikrofonnál mostantól déli 12 óráig Dandó Ádit halljátok. Ma is én hozom nektek a legjobb rock zenéket. Június 6-a van, 6 óra múlt 7 perccel, a névnapjukat pedig a Szintiák és a Norbertek ünneplik. Isten éltesse őket sokáig. Nálunk pedig mindjárt zúz egyet a Slayer, nem kevésbé rakja oda magát a Pantera, és érkezik az REO Speedwagon is. Most pedig az első maszk nélküli kis sláger következik. Ez a Lick It Up.

rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 10 perc múlva lesz fél hét, és ezen a héten duplán ünnepel a Slayer. Kerry King gitáros ugyanis június 3-án lett 62 éves, Tom Araya basszusgitáros énekes pedig éppen ma 65 esztendős. Isten éltesse mindkettejüket, és az ő tiszteletükre szóljon most a Seasons in the Abyss.

0: Rock FM. Fél hét után a Panterával sétálhatunk át az óra második felébe. Jön a Walk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Még a nyáron megérkezhetnek az uniós források, mentik az őzgidákat, futóverseny lesz holnap. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Augusztus végéig megérkezhet az uniós források első részlete. Idén 10 milliárd eurót hívhat le Magyarország, ha addig sikerült törvényben rögzíteni a korrupció ellenes intézkedéseket, jelentette be Vitézy Dávid miniszter. Azt mondta, ebből a pénzből egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozásfejlesztési programokat finanszíroznának. Hozzátette azt is, további 4 milliárd eurót 2029-ig kell majd felhasználni. Ezt az összeget közösségi közlekedésre, környezetvédelmi és árvízvédelmi intézkedésekre, valamint az asszály elleni védekezésre költenék. A kormány szóvivői tájékoztatón szó esett egyebek mellett arról is, eltördik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a következő tanévtől. Péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, illetve felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását. Mentik az őzgidákat. A kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel, majd biztonságba helyezik a veszélyben lévő állatokat. Tavaly országszerte 278 őzgidát és 26 fészekaljat sikerült megmenteni. A program folytatásáról Szabó Lászlót, a Vadászati Védegylet drón szakbizottságának elnökét kérdeztük.
2: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, megvan az átrepülendő terület, amit kaszálnak, lehet látni, hogyha őzgida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, az ősukta találkoznak. Egyre több a drónos is, a gazdák is kezdik megismerni a programot, csak velük együtt működhet. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
1: Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégére. A holnap délelőtt esedékes megmérettetés előkészületei már ma megkezdődnek a Városligetben, vasárnap délelőtt pedig lezárják a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A közösségi közlekedés is változik emiatt. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Erre inkább délen, délkeleten, majd később keleten, északkeleten kell számítani. A szél gyenge, mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban erősek lehetnek a széllökések. Délután 22-28 fok várható. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz. Továbbra is hideg front hat a szervezetünkre.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, 3:47 után 2 perccel pedig azzal az Eagles dallal megyünk tovább, amivel 1979-ben utoljára kerültek az amerikai slágerlista élére. Ez a Heartache Tonight.

0: Rock FM. A folytatásban azzal az Aerosmith dallal megyünk tovább, amit Steven Tyler elmondása szerint az a vicces incidens inspirált, amikor egy alkalommal tévedésből nőnek nézte a Mötley Crüe énekesét Vince Neilt. Jön a Dude Looks Like a Lady.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Eltörlik a pedagógusok teljesítmény értékelését, fontos kérdésekről döntött a kormány, terjed a sertéspest is. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Lezárul egy korszak, eltörli a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A következő tanévtől erre már nem lesz szükség, mert a kabinet szerint a jelenlegi szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a tanárokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan megújulás a cél, amely a hatékonyságot és a szakmaiságot szolgálja. A kormány szóvivői tájékoztatón szó esett egyebek mellett arról is, jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, illetve felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását. Több mint 1300 gyorshajtót kapcsoltak le a múlt hónapban Budapesten. A főváros 6 kerületében ellenőriztek az egyenruhások. Extrém eseteket is rögzítettek. Az Andrássy úton például egy sofőr 50 helyett 122 km/órával száguldott. Ő több mint 300 000 forintos bírságra számíthat. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmárberekben. Ilyen eset eddig idehaza még nem történt, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta a rádiónknak Nemes Imre, a Népih elnöke, országos főállatorvos.
3: Életbe kellett léptetni a legfontosabb Európai Uniós és Magyarországi jogszabályok szerint intézkedéseket, ami azt jelenti, hogy ezt az állomány paladéktalanul fel kell számolni, és természetesen közben pedig a telep körül 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, vért vesznek, és ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található, de az állampolgárok fogyasszák teljes bizalommal.
2: A betegség ellen kiemelten védekeznek a sertéstartók. Néhol napos, néhol felhős időnk lesz ma. Elszórtan eső, zápor, zivatar kialakulhat. A szél csak ritkán lélénkülhet fel. A legmagasabb hőmérséklet 22-28 fok között várható. Holnap is a maihoz hasonló időre készülhetünk, időnként felhőkkel, közel 30 fokkal, jelentősebb eső nélkül. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenterhelés ismét erősödik, a pázsit hűfélékre érzékenyek tüsszöghetnek most sokat. Front azonban nem érkezik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, szép jó reggelt, sziasztok! Ez itt a hónap első hétvégi rock reggele, én pedig Dandó Ádi vagyok. 7 óra múlt 7 perccel, és megyünk is tovább a legkirályabb rockzenékkel. Nem sokára itt lesz a Bon Jovi, jön majd Iggy Pop, és érkezik az Iron Maiden is. Most pedig Meatloaf énekel, ez az I Would Do Anything For Love, But I Won't Do That.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, fél nyolc előtt 5 perccel pedig folytassuk azzal a P-Mobillal, akik június 19-én ismét Budapesten koncerteznek. Ráadásul nem is akárki, hanem az ős P-Box társaságában. A helyszíne Stenk lesz, de Lóriék most nálunk muzsikálnak. Ez a Menj tovább!

0: Rock FM. Fél nyolc után érkezik Iggy Pop, méghozzá azzal a dalával, ami csak a megjelenése után több mint 15 évvel a Trainspotting című filmben vált ikonikussá. Ez a Lust for Life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Környezetvédelmi intézkedésekről döntöttek, ólomszennyezés a Corvinuson, az MVM nevében próbálkoznak a csalók. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Több új környezetvédelmi intézkedésről döntött a kormány, jelentették be a kormány szóvivők. Vagyis a kabinet felülvizsgálja a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszert, emellett a jövőben szigorúbban ellenőrzik az akkumulátorgyártó üzemek helyszíneit, és szeptember végéig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezetnek be a legértékesebb védett állami erdőkben. Ólomszennyezés a Corvinuson, minden épületben ellenőrzést rendeltek el. Vízminőség vizsgálatot végeztek az egyetem főépületében, ahol 7 esetben állapították meg a szennyezést. Az intézmény az országos tiszti főorvoshoz fordult, valamint ingyenes vérvizsgálatot biztosítanak az egyetemi polgároknak. További méréseket is végeznek, amelyek eredménye 2 héten belül várható. Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltás segítő pályázat. A támogatás célja, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára, mondta Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdasági igazgatója.
3: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, aminek az összege 4 millió és 20 millió forint között van, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
2: Az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a kiberbűnözők. E-mailt küldenek földgáz számlatartozásról. A cég szerint átverésről van szó, ne dőljünk be neki. Megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete, mind a 10 magyarországi igazgatóság bemutatkozik Budapesten. A nyitó hétvégén a Vajdahunyad várán várják a látogatókat. Magyar siker, a hazai labdarúgó válogatott legyőzte a finn csapatot tegnap a Puskás Arénában rendezett barátságos mérkőzésen. A végeredmény 2-1 lett. Néhol napos, néhol felhős időnk lesz ma. Elszórtan eső, zápor, zivatar kialakulhat. A szél csak ritkán lélénkülhet fel. A legmagasabb hőmérséklet 22-28 fok között várható. Holnap is a maihoz hasonló időre készülhetünk, időnként felhőkkel, közel 30 fokkal, jelentősebb eső nélkül. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenterhelés ismét erősödik, a pázsit fűfélékre érzékenyek tüsszöghetnek most sokat. Front azonban nem érkezik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, 3 perc elmúlt 3:48, és a tegnapi napon lett 74 éves Nico McBrain, az Iron Maiden turnézástól visszavonult dobosa. Vagyis Nico továbbra is a csapat tagja, mindössze a koncerteken nem ő ül már a dobok mögött. A következő klasszikusban viszont őt hallhatjuk. Isten éltesse sokáig, ez a 2 Minutes to Midnight.

Rock FM. Ha létezik olyan gitárriff, amit 0-tól 100 éves korig mindenki ismer, akkor az egész biztosan a következő óra nyitódalában hangzik el. Jön az AC/DC és a Highway to Hell.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
2: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: 10 milliárd euró érkezhet hazánkba. Több döntést hoztak a kormány szóvivői tájékoztatón. Mentik az őszgidákat. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Augusztus végéig megérkezhet az uniós források első részlete. Idén 10 milliárd eurót hívhat le Magyarország, ha addig sikerült törvényben rögzíteni a korrupció ellenes intézkedéseket, jelentette be Vitézy Dávid miniszter. Azt mondta, ebből a pénzből egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozásfejlesztési programokat finanszíroznának. Hozzátette azt is, további 4 milliárd eurót 2029-ig kell majd felhasználni. Ezt az összeget közösségi közlekedésre, környezetvédelmi és árvízvédelmi intézkedésekre, valamint az asszály elleni védekezésre költenék. A kormány szóvivői tájékoztatón szó esett egyebek mellett arról is, eltördik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a következő tanévtől. Péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, illetve felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását. Mentik az őzgidákat. A kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel, majd biztonságba helyezik a veszélyben lévő állatokat. Tavaly országszerte 278 őzgidát és 26 fészekaljat sikerült megmenteni. A program folytatásáról Szabó Lászlót, a Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét kérdeztük.
4: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, megvan az át repülendő terület, amit kaszálnak, lehet látni, hogyha őszgida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, az őssugta találkoznak. Egyre több a drónos is, a gazdák is kezdik megismerni a programot, csak velük együtt működhet, június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
3: Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégére. A holnap délelőtt esedékes megmérettetés előkészületei már ma megkezdődnek a Városligetben, vasárnap délelőtt pedig lezárják a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A közösségi közlekedés is változik emiatt. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Erre inkább délen, délkeleten, majd később keleten, északkeleten kell számítani. A szél gyenge, mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban erősek lehetnek a széllökések. Délután 22-28 fok várható, holnap is ehhez hasonló időnk lesz. Továbbra is hideg front hat a szervezetünkre.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 1970. június 3-án jelent meg a Deep Purple legendás In Rock című nagylemeze. Bár furcsa mód a korongon nem kapott helyet, az anyaggal egy időben látott napvilágot a Black Knight című kislemez, de az albumon is olyan klasszikusokat találni, mint a Speed King, a Hard Lovin' Man, vagy a most következő monumentális Child in Time.

0: Rock FM.
1: A folytatásban azzal a dallal megyünk tovább, ami a 80-as évek végén elindította Alice Cooper másodvirágzását, és végül karrierje legnagyobb slágere lett. Jön a Poison.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Fontos változás jön a jövő tanévtől. Rengeteg gyorshajtót kapcsoltak le. Napos időnk lesz ma. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Lezárul egy korszak. Eltörli a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A következő tanévtől erre már nem lesz szükség, mert a kabinet szerint a jelenlegi szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a tanárokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan megújulás a cél, amely a hatékonyságot és a szakmaiságot szolgálja. A kormány szóvivői tájékoztatón szó esett egyebek mellett arról is, jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, illetve felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását. Több mint 1300 gyorshajtót kapcsoltak le a múlt hónapban Budapesten. A főváros 6 kerületében ellenőriztek az egyenruhások. Extrém eseteket is rögzítettek. Az Andrássy úton például egy sofőr 50 helyett 122 km/órával száguldott. Ő több mint 300 ezer forintos bírságra számíthat. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspestis Szabolcs-Szatmár-Berekben. Ilyen eset eddig idehaza még nem történt, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta a rádiónknak Nemes Imre, a Népih elnöke, országos főállatorvos.
2: Életbe kellett léptetni a legfontosabb Európai Uniós és Magyarországi jogszabályok szerint intézkedéseket, ami azt jelenti, hogy ezt az állomány haladéktalanul fel kell számolni, és természetesen közben pedig a telep körülre 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, vért vesznek, és ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertés hús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található, az állampolgárok fogyasszák teljes bizalommal.
1: A betegség ellen kiemelten védekeznek a sertéstartók. Néhol napos, néhol felhős időnk lesz ma. Elszórtan eső, zápor, zivatar kialakulhat. A szél csak ritkán lélénkülhet fel. A legmagasabb hőmérséklet 22-28 fok között várható. Holnap is a maihoz hasonló időre készülhetünk, időnként felhőkkel, közel 30 fokkal, jelentősebb eső nélkül. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenterhelés ismét erősödik, a pázsit fűfélékre érzékenyek tüsszöghetnek most sokat. Front azonban nem érkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók, folytatjuk!

103.9 Rock FM. Már csak néhány nap, és a Metallica ismét Budapesten koncertezik. Ráadásul nem csupán egy, hanem rögtön két alkalommal is láthatóak lesznek a magyar fővárosban, június 11-én és 13-án. A koncerteknek a Puskás Aréna ad majd otthont, és a félpályánál elhelyezett körszínpad mellett további különlegességek is jellemzik majd a bulikat. A két koncerten ugyanis teljesen különböző setlistek és különböző előzenekarok is várják majd a nagy érdeműt. Az első nap a Pantera és az Avatar, a második nap pedig a Gojira és a Nightblues melegítik majd be a közönséget. Nálunk viszont most a főbanda következik,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: Te kóstolt

0: 103.9. Rock FM. Hírek.
1: Felülvizsgálják a hulladékgazdálkodást, vizsgálódnak a Corvinuson. Itt a Nemzeti Parkok hete. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Több új környezetvédelmi intézkedésről döntött a kormány, jelentették be a kormány szóvivők. Vagyis a kabinet felülvizsgálja a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszert, emellett a jövőben szigorúbban ellenőrzik az akkumulátorgyártó üzemek helyszíneit, és szeptember végéig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezetnek be a legértékesebb védett állami erdőkben. Ólomszennyezés a Corvinuson, minden épületben ellenőrzést rendeltek el. Vízminőség vizsgálatot végeztek az egyetem főépületében, ahol 7 esetben állapították meg a szennyezést. Az intézmény az országos tiszti főorvoshoz fordult, valamint ingyenes vérvizsgálatot biztosítanak az egyetemi polgároknak. További méréseket is végeznek, amelyek eredménye 2 héten belül várható. Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltás segítő pályázat. A támogatás célja, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára, mondta Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdasági igazgatója.
2: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, aminek az összege 4 millió és 20 millió forint között van, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
1: Az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a kiberbűnözők, e-mailt küldenek földgáz számlatartozásról. A cég szerint átverésről van szó, ne dőljünk be neki. Megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete, mind a 10 magyarországi igazgatóság bemutatkozik Budapesten. A nyitó hétvégén a Vajdahunyad váránál várják a látogatókat. Magyar siker, a hazai labdarúgó válogatott legyőzte a finn csapatot tegnap a Puskás Arénában rendezett barátságos mérkőzésen. A végeredmény 2-1 lett. Néhol napos, néhol felhős időnk lesz ma. Elszórtan eső, zápor, zivatar kialakulhat. A szél csak ritkán élénkülhet fel. A legmagasabb hőmérséklet 22-28 fok között várható. Holnap is a maihoz hasonló időre készülhetünk, időnként felhőkkel, közel 30 fokkal, jelentősebb eső nélkül. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenterhelés ismét erősödik, a pázsit fűfélékre érzékenyek tüsszöghetnek most sokat. Front azonban nem érkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Most csütörtökön ünnepelte 66. születésnapját Paul Taylor, Alice Cooper majd a Winger billentyűse és gitárosa. A zenész első sikereit Aldonova kísérő zenekarának tagjaként aratta. A Wingerből való 1992-es kilépése után pedig olyan nevekkel dolgozott együtt, mint Steve Perry vagy Tommy Shaw. Turnézott a Cinderellával, majd Tom Kiefer szólóbandájával. Dalokat írt az ex-Motley gitáros Mick Mars első szólóalbumára. Néhány hónapja pedig még hazánkban is megfordult a szintén ex-Motley Crue frontember John Corabi oldalán. Istenetese volt sokáig, nálunk a Winger egyik korai klasszikusa forog. Ez a Headed for a Heartbreak.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Múlt hét csütörtökön lett 81 éves John Fogerty, a Creedence Clearwater Revival egykori frontembere. Isten éltesse még nagyon sokáig, és ne felejtsük, hogy szerzőként is neki köszönhetjük a most következő klasszikust is. Ez a Fortunate Son, itt a 103.9 Rock FM-en.

0: Rock FM. Már is érkezik a Bon Jovi, és az a dal, amivel nem csupán új időszámítás kezdődött a karrierjükben, de azt is bebizonyították, hogy helyük van a 90-es évek legnagyobb rocksztárjai között is. Ez a Keep the Faith.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Még a nyáron megérkezhetnek az uniós források, mentik az őzgidákat a kasszálások előtt, változik a közlekedés. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Augusztus végéig megérkezhet az uniós források első részlete. Idén 10 milliárd eurót hívhat le Magyarország, ha addig sikerült törvényben rögzíteni a korrupció ellenes intézkedéseket, jelentette be Vitézi Dávid miniszter. Azt mondta, ebből a pénzből egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. Hozzátette azt is, további 4 milliárd eurót 2029-ig kell majd felhasználni. Ezt az összeget közösségi közlekedésre, környezetvédelmi és árvízvédelmi intézkedésekre, valamint az asszály elleni védekezésre költenék. A kormány szóvivői tájékoztatón szó esett egyebek mellett arról is, eltördik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a következő tanévtől. Péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, illetve felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását. Mentik az őzgidákat. A kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel, majd biztonságba helyezik a veszélyben lévő állatokat. Tavaly országszerte 278 őzgidát és 26 fészekaljat sikerült megmenteni. A program folytatásáról Szabó Lászlót, a Vadászati Védegylet drón szakbizottságának elnökét kérdeztük.
3: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, megvan az át repülendő terület, amit kaszálnak, lehet látni, hogyha őzgida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, a ősukta találkoznak. Egyre több a drónos is, a gazdák is kezdik megismerni a programot, csak velük együtt működhet, június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
2: Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégére. A holnap délelőtt esedékes megmérettetés előkészületei már ma megkezdődnek a Városligetben, vasárnap délelőtt pedig lezárják a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A közösségi közlekedés is változik emiatt. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Erre inkább délen, délkeleten, majd később keleten, északkeleten kell számítani. A szél gyenge, mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban erősek lehetnek a széllökések. Délután 22-28 fok várható. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz. Továbbra is hideg front hat a szervezetünkre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Ez itt a hónap és a nyár első hétvégi rock reggele, a mikrofon mögött pedig Dandó Ádit halljátok. 10 óra után is hozom nektek a legjobb rock zenéket. Nem sokára érkezik a Def Leppard, itt lesz a Guns N' Roses, és zenél majd a Uriah Heep is. Ez pedig az Edda, és a Gyere ő!

103.9 Rock FM. 1983. június 2-án került a poltuk polcaira a Def Leppard most következő kislemeze. Az azonnal az MTV egyik legnagyobb kedvencévé váló szám óriási sikert aratott, hiszen a legjobb 20 közé került az amerikai toplistán, a rockdalok mezőnyében pedig egészen az első helyig menetelt. A szám elején hallható német csengésű Günther Gleben Glauben Globen szavak a közhiedelemmel ellentétben valójában semmit nem jelentenek. A ma már legendássá vált kifejezés csupán Robert John Matlang producer humoros improvizációja volt, miután unalmasnak találta a szokásos 1-2-H4 beszámolást. A szóban forgó részletet később a The Offspring is felhasználta a Pretty Fly for a Wild Guy című slágerében. Így a 90-es évek végén egy újabb generáció számára is ikonikussá vált. Nálunk azonban jöjjön az eredeti változat. As a Rock of Ages.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM. Örülhetnek a Uriah rajongói, ugyanis nemrég érkezett a fantasztikus hír, hogy a csapat Magicians Farewell nevű búcsúturnéja keretében Magyarországot is útba ejti. A koncertre a budapesti Barbanegrában kerül sor október 28-án, de nálunk már most még boxig zenélek. Ez az Easy Living.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép szombat délelőttöt, sziasztok! Ez itt a hónap és a nyár első hétvégi rock reggele. 11 óra után még mindig Dandó Ádit halljátok. És hamarosan érkezik hozzánk a Judas Priest. Itt lesz a Motley Crue. És jön a pokolgép is. Ez pedig a Free és az All Right Now.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. És most következzen az a The Doors dal, ami 1971. júniusában az utolsó olyan kis lemezük volt, ami még a néhány héttel később elhunyt Jim Morrison életében a boltok polcaira került. Ez a Riders on the Storm.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. És ennyi fért bele június, azaz a nyár első hétvégi rock reggelébe. Köszi, hogy velem tartottatok. Én most átadom a stúdiót Schubert Krisztiánnak. Este 6 és 8 óra között pedig Klamancse Krisztián csapja fel a rock lexikont. Én legközelebb holnap reggel várlak benneteket. Töltsük együtt a vasárnap délelőttöt is. Az elmúlt 6 órában Dandó Edit hallottátok. Ez pedig a Pokolgép és a háború gyermeke.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Jó, pacsa mindenkinek. Nagyon szuper szombat délután, ez már a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Dandó Ádinak jó pihét, a stúdióban pedig innentől Schubert Krisztián. És hát az elérhetőségeink változatlanok. Az SMS Viber 20999 a 103.9, az e-mail pedig info@rockradio.hu. Ezekre lehet pötyögni. Addig pedig már itt is a kövi Viva Las Vegas. Most itt a rakkan.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. És ezt most a bikinivel folytatjuk, jön az örök kérdés, megüssem vagy ne üssem. Nyilván ne. Nem célszerű, és nem is vezet jóra. Viszont velük legközelebb 12-én találkozhatunk majd még hozzá Kiskunhalason, ha mennénk akkor jó szórakozást. Lesz még programajánló, ja, és jöhetnek az életjelek.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Félpályás lezáráson a 22. kerületben a Szabadkai utcában, csak óvatosan. Aztán van egy sávlezárás a 14. kerületben a Kolozsvár utcában, valamint lezárás van Kispesten méghozzá az Ady Endre úton. Utóbbinál mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Scorpions és a Wind of Change itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy track az órából, Rick Springfield, a Jesse's Girl, amivel zárjuk most ezt a 60 percet, de rögtön utána jövök vissza, úgyhogy senki sehova.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

Ez a 103.9 Rock FM. És hát még mielőtt hoznám a kövét, jöttek már életjelek, úgyhogy mondanám is. Itt van velünk Ambrus, László, Otika, Vivien, Mike és Violetta is. De szép neved van. Mondjuk mindenkinek. Köszi, hogy írtatok, és azt is, hogy itt vagytok. Na, ma még jöhet, ma még jön a kövés, Def Leppard Animal. Most itt a Rockon.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Sávlezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, méghozzá a Tököli út közelében. Legyünk óvatosak. Aztán van egy-két lezárás is, például a 6. kerületben a Szív utcában, valamint a 2. kerületben a Széher úton. Ha lehet, akkor kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Bukott Angyal, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát a sereghajtónk, Alice Cooper, Bed of Nails, mint az óra vége, ami pedig a következő 60 percet illeti, érkezik majd többek között Gary Moore, a Beatrice és a Euro slágere is. Én mindenképpen maradnék.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Hozzám. Ez pedig a rock hétvége. Hello mindenkinek! 14 óra után vagyunk 6 perccel, és hát pörgünk tovább itt a 103.9 Rock FM-en megállás, valamint megszakítás nélkül. A stúdióban Schubert Krisztián. 20999 a 103.9, ez pedig a hívható SMS és Viber, de van egy e-mail címünk is, infokukac@rockradio.hu. Ezeken elérhető vagyok. Közben pedig zenélek. Tátrai Band, Utazás az ismeretlenbe. Ezzel folytatjuk mindjárt. Viszont még előtte itt a Europe és a Kerry.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

Def Leppard és a Pour Some Sugar on Me, itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig névnapozunk, ahogy szoktuk, ma Cynthia és Norbert névnapok vannak. Csajok, hatalmas készcsók, srácok, megy a pacsi. És istenetesen még mindenki mást is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Nekik hozom a kövit, Roll on Down the Highway. Most itt a rakkan.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a 10. kerületben a Fehér úton, csak fokozott figyelemmel közlekedjünk. Aztán van egy-két egyirányúsítás is, például a 11. kerületben a Neszmélyi úton, valamint hasonló a helyzet a 6. kerületben a Nagymező utcában is. Csak óvatosan és vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt az LGT, és az ő még csak most 14, itt a 103.9 Rock FM-en. Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle, ez pedig az óra sereghajtója, de még három vissza van. Aztán ne felejtjük 18 órától Rock Lexikon.

kezdtünk egy újabb zenei órát. Továbbra is nagyon szuper szombat délután mindenkinek. Ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Velem Schubert Krisztiánnal, a legeslegjobb rock dalokkal, meg az infókkal, üzenetekkel, úgyhogy még mindig várom. Az SMS és Viber 20999 103.9. Erre tessék betyögni. És hogy mi a kövi? Living After Midnight. Aztán lelkizünk majd egy picit az Eddával is.

Ez a 103.9 Rock FM. Hoztam egy színest, az Iron Maiden, Billy Idol és Phil Collins is bekerül a Rock and Roll Hall of Fame-be. Erről és még sok minden másról is olvashatunk a weblapunkon www.rockradio.hu. Ezeken kívül pedig akár online is tudunk hallgatni minket, ha esetleg vételkezeten kívül lennénk. Ilyen jó dalokat, AC/DC, TNT, most itt a Rockon.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy útszűkület a Mester utcában, aztán hasonló a helyzet a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, és sávlezárásra kell készülni a Lehel utcában, méghozzá a Róbert Károly körútnál. Csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a The Police és az Every Breath You Take itt a 103.9 Rock FM-en. És hát lassan túl egy újabb zenei órán, 16 óra előtt vagyunk egy picivel. Don't Look Back in Anger, mint a sereghajtónk. Aztán jön majd a Green Day, a Dynamite, a Rainbow és a tankcsapda is többek között. Aki teheti már.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

16 óra után vagyunk 8 perccel. Továbbra is nagyon szuper szombat délután mindenkinek. Ez a rock hétvége, méghozzá itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig még két órán keresztül Schubert Krisztián. Aztán jön majd Kalmancsa Krisztián is a Rock Lexikonnal, de addig sincs megállás. Például itt a Rainbow és a Since You Were Gone, amit már le is pöcköltem.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Ez így van, ez a 103.9 Rock FM, és ígértem programajánlót, úgyhogy hozom is. Július 10-én lesz a következő tankcsapda koncert, a helyszín pedig Balaton akaratja. Aztán lesz majd július 17-én is, méghozzá a Borzene Zalán, majd augusztus 28-án Alsóörsön. Ezek a kövi turné állomások, bármelyikre mennénk. Jó.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

0: közlekedés.
1: Van egy útszűkület, a második kerületben a Lobanc úton, úgyhogy csak figyelmesen. Aztán korlátozások vannak még a hetedik kerületben a Modács Imre tér környékén, és van egy lezárás az ötödik kerületben a Balaton utcában, úgyhogy figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Mötley Crüe és a Girls, Girls, Girls itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy track, Proud Mary, aztán még egy óra a mai rock hétvégéből, ugyanis 18 órától jön majd Clancsa Krisztián a Rock Lexikonnal, de addig van még vissza pár track. Például a Europe-ról a Rock the Night, mint a következő óra startolója, de jön majd még a Guns N' Roses és a Sweet Child O' Mine, valamint a Queen és a The Show Must Go On is többek között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Megkezdtük a mai Rockhét vége utolsó óráját. Hála mindenkinek, 17 óra után vagyunk 9 perccel, és pörög tovább a szombat délután a megállás, valamint megszakítás nélkül. És aki a zenéket hozza, én vagyok, Schubert Krisztián. 20999-1039, ez pedig változatlanul az SMS és Viber. Bármi van, csak bátran. Cserébe pedig zenélek. It's not enough. Most itt a rockon.

Ez volt a Beatrice és az Azok a boldog szép napok itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még mielőtt jönne a Queen, valamint a The Show Must Go On, előtte egy kis kitekintés, nézzük, hogy milyen időt jósolnak nekünk holnapra. Ha minden igaz, napos lesz az ég felettünk, se felhő, se csapadék, a délutáni maximum pedig 28 fok környéken alakul majd. Használjuk ki. Yeah.

Ja a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a 6. kerületben a Szondé utcában, úgyhogy érdemes lehet kerülni. Aztán útszűkületre kell figyelni a 3. kerületben a Raktár utcában, valamint egy sávlezárás nehezíti a közlekedést a 6. kerületben az István úton és a Pozsonyi utcában is. Csak figyelmesen.
0: Dugót vagy balesetet látott?

Ez volt a We're Not Gonna Take It, itt a 103.9 Rock FM-en. I Remember You, ez pedig a záró akkord jön, és Klamancsek Krisztián megjött, úgyhogy Schubert Krisztián búcsúzik. Passzolom a stéget. 2 óra rock lexikon, aztán megkelek ugyanis 20 órától a Run the Light. Találkozom majd akkor is, addig is a rock legyen mindenkivel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás. Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
2: Ha azokat az albumokat mondom az évből, hogy Judas Priest, British Steel, AC/DC, Back in Black, Billy Joel, Glass Houses, Black Sabbath, Heaven and Hell, David Bowie, Scary Monsters and Super Creeps, Dire Straits, Making Movies, Peter Gabriel és a Peter Gabriel, Genesis, Duke, Iron Maiden, vagy a Journey, Departure, Dream After Dream, és persze a Motorhead, Ace of Spades, és hát persze a Police, Zenyatta Montata, vagy a Queen, két különböző lemeze, The Game és a Flash Gordon. Akkor egyértelmű, hogy 1980 legnagyobb rock slágereiről van szó. Klamancsek Krisztián vagyok a Rock Lexikon, tehát a mai alkalommal újra speciális különkiadás. Az évszám 1980, amikor is a Queen többek között két amerikai listavezetővel is megajándékozott bennünket. Az egyik műsorkezdésként már is John Deacon szerzeménye, aki az akkor oly divatos diszkó-funk alapokra helyezett egy rock slágert. Minden idők egyik legjobbja a pályafutás alatt az Another One Bites the Dust. Let's go!

Lexikon. Szabolcs Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

103.9 Rock FM és a Rock Lexikon speciális külön kiadásában 1980-ból The Stones, Rolling Stones, Emotional Rescue az egyik legjobb felvétel azok után, hogy végigzenélik a 60-as éveket, meg a 70-es éveket is. A 70-es évek végén a Rolling Stones-t is eléri a diszkóláz. Listavezető sláger lesz tőlük 1978-ban az amerikai slágerlistákon a Miss You. Ez pedig már megint a rock vonal, nem diszkórock, csak rock. Pedig ilyenkor a diszkóláz még mindig tart. Hatással van a Queenre, hatással van a Stonesra, a Pink Floydra, és még rengeteg rock együttesre, bármilyen furcsa ezt mondani, vagy hallani. Queen, Another One Bites the Dust, ezzel kezdődött a két órás speciális műsor, középen pedig a V-motorok és a Várj, míg fel kell majd a nap. Demjén Ferenc és Leher István szerzeménye és 1981-ig óriási magyar slágere. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek itt a Rock Lexikonban, a mai alkalommal csak 1980-ból ebben a két órában. Phil Collins 1976-tól énekel a Genesisben, 1970-ben csatlakozik, együtt zenél még akkor Peter Gabriellel is, aki már a 70-es évek közepén fontolgatja, hogy szóló karrierbe kezd. A Genesis igazi korszaka a 70-es évek vége a szakértők szerint, de még ennél is nagyobb durranás a teljes 80-as évek, no és mellette párhuzamosan Phil Collins szóló karriere, vagy Mike Rutherford újabb együttese, a Genesis-szel párhuzamosan futó Mike and the Mechanics, vagyis Mike és a szerelők. Íme a Genesis 1980-as óriási sikere, Misunderstanding, az énekhang természetesen Phil Collins-é.

Betty and the Heartbreakers az elmúlt percekben a Rock Lexikon külön kiadásában 1980-ból. A dal címe Don't Do We Like That, Bob Seger, és az Against the Wind még megelőzőleg. Bob Seger néha egyedül jött, néha a Silver Bullet Band-el, de állandóan ugyanilyen fajsúlyú slágereket csinált a 70-es, 80-as években, meg is volt az eredménye. Egyébként, amikor egyedül jött, a legnagyobb durranás az amerikai listavezető 1987-ből lett tőle, ez pedig a Shakedown, a Beverly Hills-i zsaru második részének egyik fő zenei témája. És még a Genesis és a Misunderstanding ebben a hármas blokkban. 1980. január 20-án Jimmy Carter amerikai elnök az egész világot felszólítja az év nyarán Moszkvában megrendezendő olimpiai játékok bojkottjára. Március 1-én a Voyager 1 megerősíti a Janus hold létezését a Saturnus körül, május 4-én pedig 88 éves korában meghal Josip Broz Tito, jugoszláv szövetségi elnök. Akkor kezdődnek az igazi változások a 80-as években a jugoszláv szocialista tagköztársaságokban. Elton John pedig elénekli azt a dalt, hogy Little Genie.

9 Rock FM íme a Disco Rock felvételek közül egy újabb, korábban műsorindításként hallottuk a Queen szuperslágerét, a Another One Bites the Dust, John Deacon szerzeménye, aki disco funk alapokra helyezte ezt a dalt, de persze a rock vonulat megmaradt, na ugyanígy volt ez a Rolling Stones 1978-as Miss You dalánál, vagy a Pink Floyd óriási sikerénél. Egyébként ők soha nem jártak a number one pozícióban ezt megelőzőleg, és ezután sem, ez lett a pályafutás legnagyobb sikere, Roger Waters szerzeménye 1979-ből. Edda még megelőzőleg, 1980-tól a szuperkarrier kezdődik a csapat számára, a 80-as években nincs olyan év, amikor ne adnának ki albumot. A minden sarkon állt a Már Pataki Attila és Slamó szerzeménye 1980-ból. Elton John pedig egy ügyeletes slágert énekel azok után, hogy a 70-es években számos soft rock felvételt is megjelentett, például 1985-ben az eredeti Don't Let the Sun Go Down on Me-t, ami sosem lesz akkora siker, mint aztán később George Michael-lel. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban szombatról szombatra, ebben a két órában és a vasárnapi ismétlésben. A mai műsor külön kiadás, 1980 legnagyobb slágerei. Mint ahogy Chrissy Hynde a Pretenders-t is már a 70-es években terelgeti, aztán a 80-as években csúcsra járatja, miközben hosszú hallgatás után 1995-ben is visszatérnek az I Stand By You című dallal. Na de a Brass in Pocket eredetileg 1979-es dal, csúcs siker lesz 1980-ban. Íme Chrissy Hynde és a Pretenders. Got that.

103.9 Rock FM, Billy Joel, It's Still Rock and Roll to Me, az 1980-as amerikai listavezető felvétel, tehát egy újabb szupersláger a pályafutásban. A number one sikerek közül soroltam már olyanokat, mint a Pink Floyd Another Brick in the Wall, vagy a Queen Another One Bites the Dust, sőt, a Queentől még egy, hiszen ugyanebben az évben a Crazy Little Thing Called Love ugyanígy vezeti az amerikai slágerlistát. Korál, amit nem mondhattam el még megelőzőleg, Horváth Attila és Balázs Fecó szerzeménye 1980-ban, Chrissy Hynde zenekarvezető és egyébként pop újságírónő eredetileg 1979-ben írja meg saját magának és csapatának a Pretend a Brass in Pocket című dalt. 80-ban az egyik legjobb dal az angol-amerikai slágerlistákon. A Pretenders igazi karrierje pedig még csak ezután következik a 80-as években. 1980 az az év, amikor május 22-én a Csehszlovák Szövetségi Gyűlés ismét Gusztáv Huszákot választja köztársasági elnökké. Június 3-án egy hetes űrutazás után visszatér a földre Farkas Bertalan magyar asztronauta, június 24-én és 25-én pedig Jimmy Carter, amerikai elnök Jugoszláviába látogat. Biztosítja a jugoszláv vezetést az USA barátságáról, támogatásáról és együttműködéséről, hogy Jugoszlávia független fejlődése töretlen maradjon. Robbie Dupree pedig azt énekli évközben, hogy

Rocklexikon. 103.9 Rock FM. Rocklexikon. Exkluzív. Just look.

103.9 Rock FM és a Rock Lexikon a mai alkalommal speciális különkiadás. Ezek 1980 legnagyobb slágerei, úgy mint Kenny Rogers és Kim Carnes és a Don't Fall in Love with a Dreamer. A Rock Lexikon első óráját pedig követi hamarosan a második, újabb 1980-as sikerekkel, Paul McCartney and the Wings, Coming

0: vagy a Journey Any Way You Want It.
1: Klamancsek Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában. Azonnal folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
0: 1980 az az év, amikor megalakul a honi progresszív rock egyik jelentős képviselője, a Solaris, nevét Stanislav Lem skifi író Solaris című könyvéről kapja. Szinte az összes szerzeményük instrumentális, nem tartalmaznak szöveget. Tagjai Bogdán Csaba, Erdész Róbert, Gömör László, Kollár Attila, Kisszabó Gábor. Némi szerencsével 1980. március 20-án menedzserük is akadt Tere István személyében, ami akkoriban nem volt megszokott jelenség, főleg nem egy abszolút kezdő zenekarnál. A Solaris hivatalosan 1986. április 7-én búcsúzott a közönségtől, később az együttes tagjai Vince Lilla énekesnővel kiegészülve megalapították a 80-as 90-es évek egyik legsikeresebb rockzenekarát, a Napoleon Boulevard. Klamancsek Krisztián vagyok, ez a Rock Lexikon második órája és 1980 legnagyobb rockslágerei. Az évközbeni szuperlista vezető az amerikai slágerlistákon Paul McCartney and the Wings és a Coming Up Live, vagyis élő verzióban.

103.9 Rock FM, Dinamit és az Igazság szerezték néhányan. Német Alajos, Vikidál Gyula, Német Gábor, Szűcs Antal Gábor és Pap Gyula 1980-ban a Hungaroton adta ki. A Dinamit csak 1-2 évig létezett a magyar rockzene egén, az énekes Vikidál Gyula viszont itt is felejthetetlent alakított. Journey megelőzőleg és az Anyway You Want It, Steve Perry szóló karriere még 4 évet várat magára 1984-ig, előtte és utána is létezik a Journey, ilyen és ehhez hasonló szuperslágerekkel. Paul McCartney pedig a 80-as években is folytatja az előrenyomulását, a 70-es években a Beatles egykori tagjainak szóló karrierét élvezhetjük, miközben 1980. december 8-án szomorú esemény árnyékolja be a zenész világot, John Lennon halála. Előtte mind a négyen szóló karriert folytatnak, a 80-as években szinte már csak Paul McCartney és az 1987-ben visszatérő George Harrison. 1980 egyébként az az év, amikor megjelenik az LGT második, az aranyalbum, 1971-76-tal a harmadik dupla albuma, a Loksi. Az album konceptalbum a négy oldal szerint felosztva, álom, élet, játék, és a negyedik oldal. Az album érdekessége, hogy a lemez inzertjében nem engedte az akkori cenzúra megjelentetni a dalszövegeket, ahogyan a zenekar szerette volna, így végül néhány dalszöveg részlete jegyzőkönyv a rosszul érthető sorokról cím alatt került be,

Lexikon.

103.9 Rock FM és a Rock Lexikon külön kiadása a mai alkalommal csak 1980-as rock slágerek. Ebben a két órában Klamoncse Krisztián vagyok. Az elmúlt percekben a csapat az Ambrosia, a dal címe Biggest Part of Me, Eagles még megelőzőleg és a Heartache Tonight, Glenn Frey és Don Henley szerzeménye. Ekkor még létezik az Eagles, de már nem sokáig, hiszen 1982-ben Don Henley már önálló szóló kislemezzel jelentkezik. Az Eagles legközelebb több mint 10 év kihagyás után 1994-ben áll össze újra. Az LGT szuperkorszaka pedig pont a 70-es, 80-as évek váltása, az ügyeletes 1980-as sláger a Box. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, szombatról szombatra ebben a két órában, és a vasárnapi ismétlésben. Fleetwood Mac Double Play most 1980-ból. A csapat zseniális volt a 70-es években a klasszikus rock műfajban, a Rumours albumért még Grammy-díjat is kaptak. Miközben a tagok szóló karrierbe kezdtek a Fleetwood Mac szüneteltetésében, mondjuk 1982-től közel 5 évig, 1987-től pedig újra van Fleetwood Mac a Tango in the Night albummal. De most még 1979 és 80 évjáratoknál tartunk, a Fleetwood Mac olyan slágereket vezet elő az angol-amerikai slágerlistákra, mint a Sarah vagy a Tusk. A Sarah című sláger szerzője Stevie Nicks, aki egyébként az egyik legjobb énekes évtizedeken keresztül, és nem csak a Fleetwood Mac számára. A Tusk című dal pedig Mick Fleetwood, a dobos szerzeménye. Íme a Fleetwood Mac Double Play most a Rock Lexikonban.

Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

103.9 Rock FM Szigeti Ferenc szerzeménye a Karthagótól a fények, a hangok, az árnyak, az 1980-as magyar siker, amellyel kapcsolatban azt kilatkozta Szigeti Ferenc, hogy hivatalosan innen számítják a Karthagó történetét, bár a csapat már 1979-ben is létezett, legyen a kerek évforduló az 1980-as év. Fleetwood Mac Double Play még megelőzőleg az 1979-es Sarah című dal Stevie Nicks szerzeménye, ami ugyanúgy 80-ban lesz óriási siker, és a Tusk szerzemény Mick Fleetwoodtól a szintén 1980-as Fleetwood Mac sláger. 1980. július 19-e a moszkvai 22. nyári olimpiai játékok kezdete. A Szovjetunió olimpiai kabalája Misha Maci volt. Szeptember 22-e az iraki légierő több hullámban bombázza az iráni repülőtereket és bázisokat. Szeptember 23-án az iraki szárazföldi csapatok átlépik az iraki-iráni határt, kezdetét veszi a háború. Október 29-e Budapesten az Őrsvezérterén felavatják az ország első nyugati stílusú üzletközpontját, a Sugárt. Íme a másik amerikai number one a Queen-től 1980-ból, Crazy Little Thing Called Love.

Klubblexikon. Klubblexikon. Klubblexikon. Klubblexikon.

103.9 Rock FM, a csapat a Doobie Brothers. A 70-es évek óriási munkássága után 1980-ban azzal a dallal, hogy Real Love. A Doobie Brothers kaliforniai rockbanda volt, bár nagyon sokan éveken keresztül a funk rock stílust hallották ki a különböző szerzeményekből, úgy mint a Long Train Running vagy a Listen to the Music a legnagyobb slágerek közül. 1980 után egyébként a Doobie Brothers hamarosan feloszlott, és Michael McDonald, az énekes, szóló karrierbe kezdett. Styx és a Babe még megelőzőleg a 79-ben szerzett dal, amely 1980-ban óriási amerikai siker lett a soft rock kategóriában. És még a Queen második listavezető slágere azután, hogy a Another One Bites the Dust ugyanaz az év és ugyanolyan óriási siker amerikai listavezető, a Crazy Little Thing Called Love. Míg az előző John Deacon szerezte és bevallottan diszkó-funk stílusokra helyezték a rockot, ezt Freddie Mercury szerezte, sokkal rockosabb, illetve rock'n'rollosabb lett. 1980. november 1-én népszámlálás van Csehszlovákiában. Az ország lakossága 15.283.000 fő, melyből 559.000 fő vallja magát magyarnak. November 4-én Ronald Reagan győz az amerikai elnök választáson, és december 8-án John Lennon angol énekest meggyilkolja Mark David Chapman. Olivia Newton-John viszont teljesen váratlanul összeáll az Electric Light Orchestrával. Külön-külön már páratlanul népszerűek voltak a 70-es években is, de együtt még soha. Az 1980-as szupersláger címe Xanadu. Már csak a búcsúzás maradt hátra, de a 80-as sikerek kimeríthetetlenek. Klamancsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet.

Lexikon. Kamancsek Krisztiánnal. Legendás sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

nagyon szuper szombat estét, hello mindenkinek! Ez a 103.9 Rock FM és a testtartót a Rock the Night. Jaja. A Rock Lexikonnak annyi Kalmancsa Krisztiánnak köszönjük szépen. Innentől a stúdióban Schubert Krisztián. Viszont továbbra is csak a legjobb rock dalok. Mindjárt jön a Purple Haze, viszont még előtte itt a Love Hurts. Közben pedig, ha lenne bármilyen info, akkor írjunk. Az SMS Viber 20 999 103.9.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

többet is. De nem akartam felvágni vele. Ez a 103.9 Rock FM, The Rolling Stones Painted Black, ez pedig a Next lesz még 66-ból, ami mind az USA-ban, mind a briteknél a slágerlisták éléig menetelt, ezen kívül pedig számos filmben és sorozatban és videójátékban is szerepet kapott. A zenekar egyik legismertebb száma lett. Mutatom!

0: Rockközlekedés.
1: Sávlezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, méghozzá a Tököli út közelében. Legyünk óvatosak. Aztán van egy-két lezárás is, például a 6. kerületben a Szív utcában, valamint a 2. kerületben a Széher úton. Ha lehet, akkor kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Turbo Lover itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy track az első óra végére. Kiss Licky Tafanvel zárjuk most ezt a 60 percet, de a köviben is lesznek majd jó dalok. U2 Desire, Whitesnake, Here I Go Again, Piramis, Szájfel magasra. És most csak szemezgettem.

0: vagy egyedül.
1: Remélem így van, úgyhogy írjuk meg, jöhetnek az életjelek. Az SMS Viber 20999-1039. Köszönöm szépen. Ez a 1039 Rock FM, azon belül is a Rock hétvége velem, Suvert Krisztiánnal, a legjobb rockdalokkal, meg az említett infókkal, üzenetekkel, minden jöhet. Szállj fel a magasra a Piranistól mindjárt, viszont még előtte jön a Whitesnake, valamint a Here I Go Again, amit időközben már fel is indítottam itt a Rockon. No, I don't know.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

0: 103.9 Rock FM. És most hazairól jön a Charlie, aki szintén a nagy turnézásokban van. Legközelebb június 19-én lép majd színpadra a helyszín Fertőrákos Barlangszínház. Aztán július 21 Veresegyház, majd július 10 Debrecen. Ezek a kövi turné állomások. Ezekre hangolódunk most.
1: Éves

0: közlekedés.
1: Félpályás lezáráson a 22. kerületben a Szabadkai utcában, csak óvatosan. Aztán van egy sávlezárás a 14. kerületben a Kolozsvár utcában, valamint lezáráson Kispesten méghozzá az Ady Endre úton. Utóbbinál mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9. Rock FM.

Ez volt a Europe és a The Final Countdown, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát lassan túl egy újabb zenei órán, ami azt jelenti, hogy fél távhoz ért a mai Rock the Night. Most jön a Boston és a More Than a Feeling, aztán még 260 perc. Csak is a legjobb rock dalokkal, aki teheti maradjon.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

22 óra után vagyunk 11 perccel, azaz 11 előtt 4 perccel, ez továbbra is a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban Schubert Krisztián, a tracklistában pedig továbbra is csak a legjobb rock dalok. Hello mindenkinek! 20999 103.9, ez pedig a Infotó SMS és Viber. Bármi van, ide vele. Cserébe pedig zenélek, Sharp Dressed Man, ez most a Next Hit a Rockkal.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

az Omega és a Gyöngy hajulány itt a 103.9 Rock FM-en. És hát egy újabb klasszikus, Queen Hammer to Fall, mint a folytatás, na meg egy gyors info, ne felejtsük el, van egy weblapunk. Rengeteg érdekes cikkel, és persze online is lehet hallgatni minket. Ezekhez pedig csak kattintani kell, www.rock.

Ez volt a You Really Got Me, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát akkor a kövi, Rockin' in the Free World. Ja igen, még mielőtt elfelejtem, holnap is lesz Rock Lexikon. Déltől egészen délután 2-ig jön majd Klavancsek Krisztián rengeteg infóval és a legjobb rockdalokkal, úgyhogy érdemes lesz majd akkor is ránk fülelni.

Ez a 103.9 Rock FM. 23 óról egy tracknyivel jön még Lenny Kravitz és a Fly Away, ami még mindenképpen befér az órába. Aztán meg is kezdjük a mai Rock the Night utolsó 60 percét, de lesznek még jó rockdalok.

kezdtük a mai utolsó órát. Továbbra is nagyon szuper szombat estét mindenkinek. Ez a 103.9 Rock FM, azon belül is a Rock the Night. 23 óra után vagyunk 9 perccel. A stúdióban pedig még Schubert Krisztián. És hát ilyen remek dalokkal készültem erre az órára is. Itt a The Passenger, aztán jön majd az Eddától az Állam is. Meg még mindig jöhetnek az infók üzenetek. Az SMS Viber 20 999 103.

Ez volt a Metallica és a Sad But True itt a 103.9 Rock FM-en. Kim Novák, hol van az a nyár? Ezzel pedig már megyünk is tovább, és hát jogos a kérdés, gyors meg is válaszolom. Holnap és hétfőn még itt, ugyanis csak napos időnk lesz egy 28 fokos délutáni maximummal. Aztán érdemes kihasználni, ugyanis kettől visszatér az esőzés, és lesz egy pici lehűlés is, a délutáni maximumok 5 fokkal csökkennek majd. Így jogos a kérdés.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. És hát közeledik a műsor vége, úgyhogy hozom a hajrát. Jön még a Rammsteintől a Duhast, a Korától a Kergesd el a felhőt a házamról, és érkezik majd az Iron Maidentől a Running Free is. Viszont mindezek előtt most Bryan Adams a pálya. Ez a Rantőjük.

hast. Du hast mich. Du hast mich.